0: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Dél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altóriai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain, országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül Kecskeméti, Debrecen és Székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön, az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörög három éve konzorciumban nyert el csak nem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

senkivel. Én durva szúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom.
2: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
1: Nem érti.
2: Na, de miért nem?
1: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk!
2: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát mondjuk van egy konfliktus.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog is. Az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
1: Bármit. Hát ezzel
2: is.
1: Mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább, csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
2: Maga körül is.
1: Hát lehet. Hát ő, igen, hogy csinál fizikai valamit erővel, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
2: Igen, de ez alapvetően egy menekülés.
1: Hát
2: az nem az igazi, az nem az igazság.
1: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük. Mert
2: lehet.
1: Ő nem akarja megbeszélni.
2: Lehet, persze. Azt el tudom fogadni egy idő után.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el, ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
1: Hangosan és dühösen?
4: Még az is előfordulhat.
1: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít Pista.
4: Hát, ez így történik.
1: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogyis, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy

0: hagyjon engem ezzel békén.
1: Ez nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
0: És itt vége van.
1: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek. Nyilvánvaló.
0: Hát akkor békés maradsz. Hát ezt szeretettel.
1: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem a hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituáció, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Szín.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akármit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. Azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár, pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki, szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is visszatudnád nézni.
4: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk, és gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Ugye ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal, az a legnehezebb dal benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj. Jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Na és akkor ott 100 ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban. Hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy dan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a kompjútert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
3: Tehát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, egy, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te kompjúternek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
2: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt, akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
3: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Én most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
2: hát kerül. Hát viszketett itt a nyakam, nem fájt, csak viszketett.
3: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
2: Remekül fogalmazol, annyit mondta, tennék még hozzá. Na. Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos válfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
3: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
2: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát belül tényleg nincs düh.
2: Néha frusztráció. Uh-huh.
1: És azt utána hogy oldod fel?
2: Elmúlik hamar.
1: Magától?
2: Persze.
1: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
2: Ugyanaz a kérdés?
1: Igen, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy. Ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed, megint feszül.
2: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát rá kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt, hogy egyszerű példa, mi munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük. Tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
1: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben már érzem, hogy már gyomrom is már mindig.
2: De nem mindegy, a beletörődés lehet, hogy nem jó szót használok rá. Tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azzal, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés, amiről te beszélsz, amúgy, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek meg, úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele, rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávaságból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
2: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát nem pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként.
2: Szerintem igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent, a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
4: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt, és az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
4: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem teszi jót nekem, ez...
1: Na, arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így, már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor egy kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
4: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor jó, folyamatosan...
1: És akkor feszít, igen, és megesz.
4: És tudom, hogy ez nem jó, de...
1: hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
4: De hát lesz belőle megoldás? Az, mert ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevivő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni azt a gócpontot, nem?
4: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
1: Hát, de hogy ketten gondoljuk ugyanazt, attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja csak 96-ig, nem? Tehát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami... Nem
4: elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
4: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos, ezeket
1: az vagy,
4: én az vagyok,
1: vagy?
4: És nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent bepróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Nem a te ügyed, nem hát, a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk, köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is
4: ez
1: teszünk.
4: Is ott van meg, hogy szeresselek.
1: Na tessék!
4: Tehát...
1: Akkor is, ha itt ilyen savanyú vagyok,
4: igen,
1: vagy bosszantó.
4: Igen.
1: Akkor is hazudtál. Nekem, igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak, és hazudozok.
4: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
1: De attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na, tessék. Meg kell bocsátanod, hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátani, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
4: Igen. Ezek a nagy feladatok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: is felgyorsult az idő.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Az elfogadás és a tűrés, ez nem ugyanaz. Azok nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez a nagy bölcsesség kell.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altoriai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön, az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három balatonfelvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörög három éve konzorciumban nyert el csak nem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil,

0: a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne. Akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
1: Időjárás jelentés.
0: Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: megtalált.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
3: Tudom, hogy hallasz,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zala-Lövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsimosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben. Az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok

0: természetesen 17 órától a Gary Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába a közösségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a zalaijövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfaltburkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bótidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcéi Csillagvizsgáló önkéntese.
2: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon. Ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
3: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúpola, rákapcsol a forróság. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a rutkább. A legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3, az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem. A 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

esküvő íze a számban. Egy szexbomba édes teste, a finom remegés a lábban. Az Aston Martin.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítő pontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítő pontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak hány kilométer az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatás legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az Őrségi Kitelepítések Emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a Szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki két nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton, a mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik.

0: fog tovább ütni, és akkor utána jönnek a nyolcad döntők, negyed döntők, stb. És elvileg vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt. És akkor utána lesz majd még tombola sorsolás, és akkor 4:30-kor lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvényt tartott a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánc csoport szórakoztatta a Szentgotthárdi nyugdíjasokat.
2: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúpból a rákapcsol a forróság. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a ritkább. A legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3, az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson, 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem, a 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben, magam szeretni igazán, az a plán. Körülöttem mindenki csak követő, minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass, látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem, nem látják az igazat, csak kevesen.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Fire!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zala-lövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljuk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsi mosást. Folytatódik a kirakodó vásár az Őrségben. Az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos házi állatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citerazenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatós zenek kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár sorkínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zala-lövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bútidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságára.

0: távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hullócsillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon, ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
2: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúppal a rákapcsol a forróság. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a ritkább. A legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3, az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem. A 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

Stones a legújabbjával itt a Város Rádiójában, ez a Körmend FM, nagyon szép szombatot mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Ebben az órában egy közeli leventulásba fogunk ellátogatni. Nagyon sokan nem is tudják, hogy Dörösként is létezik már egy ilyen birtok. Igaz, hogy még nincs nyitva a nagy közönség előtt, ezt jövőre tervezi a tulajdonos, de az innen származó növényeket a szerencsésebbek már felhasználhatták akár az idei esztendőben is, például esküvőkhöz vagy egyéb ünnepi alkalmakon. Hercegné pap Tímea lesz a vendégünk, akivel a levendulákról fogunk beszélgetni, és persze a dörösskei ültetvényről, annak terveiről. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: Egyre több felé vehetünk részt már Levendula Szedd Magad akciókban, az előző hétvégéken is így volt ez, és a folytatásban az előttünk állókon is, még úgy nagyjából július közepéig talán. Nyitva lesznek a kertek itt a Nyugat-Dunántúlon is, igaz, hogy milyen birtokok inkább a Balatonnál találhatók, de már feleink is egyre népszerűbb a leventulások telepítése. Létezik már egy ültetvénydöröskén is, ez a Hercegi Leventula udvar, amely hamarosan a nagy közönség előtt is kinyitja a kapuit. A birtok megszületéséről, ötletéről és persze a növényről, a levenduláról, a virágról is nagyon sokat fogunk beszélgetni. Ebben az órában itt van velünk a Döröskei ültetvény megálmodója, tulajdonosa, hercegné Papp Tímea. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogy áll most a virágzás, nagyjából hol tartanak idén a levendulák?
1: Igazából most vagyunk a közepén. Azt tudni kell egyébként, hogy kétféle alapvető levendulát különböztetünk meg. Van a francia, ami gyakorlatilag most éli a virágzásának a kellős közepét. Az angol levendula, az egy későbbi, egy hónap különbség van nagyjából közöttük. A francia levendulát már most lehet vágni, gyűjteni, felhasználni ételekbe, italokba, viszont az angol levendulára egy picit várni kell még.
2: Neked melyik van?
1: Nekem francia levendulám van, méghozzá a tihanyi ültetvényről származó francia levendulám, angol is van. Mind a kettővel próbálkozom, kísérletezem. Több hasznosítási formában a francia levendula az egy kicsit számomra zamatosabb, ízesebb, az illóolaj tartalma talán magasabb. Az angol viszont nyilván sok múlik azon, hogy milyenek az adott helynek az adottságai, az időjárás, a talaj, annyi mindenem múlik, annyi fajta tényező van, más a Balatonparton, tehát más egy tihanyi hőmérséklet mellett, más egy tihanyi napsütés mellett, mint például nálam Döröskén. Nálam a francia levendula az, ami behozta nekem az elvárásaimat magát.
2: Akkor abból van több.
1: Igen.
2: És Magyarországon szerinted melyikből van több?
1: Azt gondolom, hogy a francia levendula az, ami Magyarországon általánosságban a levendula néven ismert. Ugye mindenki valahogy a tihanyi levendulásba fertőződött meg igazán ezzel a szenvedéllyel. Én legalábbis mindenképpen. Igen, és most már nálunk ez egy minden évben előforduló egy-két napos kirándulást hoz magával, hogy minden évben el kell mennünk Tihanyba.
0: És mi a különbség pontosan a Döröskei lankák és a tihanyi domb között? Olyan helyen fekszik, hogy másképp süti a nappal birtokot?
1: Mindenképpen, minden szerénység nélkül mondhatom, hogy nem tudjuk felvenni a versenyt a tihanyi lankákkal, a tihanyi napsütéssel. Próbálkozunk, de nyilván az adottságok azok korlátozzák ezt.
0: Maradunk még Tihanynál, mindjárt innen folytatjuk, hogy is jött az ötlete a Döröskei birtok létrehozásának. Vendégünk hercegné Papp Tímea.

0: forog a föld.
1: Beindítottuk mi is a levendulás szezont ebben az órában, erről a növényről beszélgettünk. Itt van velünk hercegné pap Tíme, a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel most a birtok születésével fogjuk folytatni. Emlegetted Tihanyc, hogy ott fertőzöttél meg, elmentetek és szerelembe estél a levendulásokkal, az ültetvénnyel, vagy hogy történt ez, bonyolultabb volt ennél?
2: Hát ez egy kicsit inkább drámaibb, nagyjából egy 5 évvel ezelőtt volt egy balesetem, amikor egy fél évre ágyba kényszerültem, és mit csinál az ember? Elkezdi Google a barátom, mit tudnék tenni, nyilván építjük a kapcsolatainkat, amikor egyedül vagyunk, akkor ismerkedünk, és én akkor nagyon-nagyon sok növényes csoportba léptem be, és onnan jött az ötlet egyébként, volt már alapból levendulám, 2 bokor, de azt gondoltam, hogy miért ne lehetne több, és tudok egy kicsit többet kinyerni ebből a növényből. Ugye rengeteg lehetőség van benne, és próbáltam azért 2 bokornál egy kicsit nagyobb mennyiségben gondolkodtam. Igazából ott ismerkedtem meg egy hölgyel, aki gyakorlatilag az első hibákat is elmagyarázta. Nagyon-nagyon banális első hibák között azt tartom, hogy mennyire vágjuk vissza. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a növényt mikor vágjuk vissza. Ugye ezt vagy kora tavasszal, most az idei évből indulva ki, hiszen idén volt hó, tehát ahogyan elment a hó, azonnal meg tudtam vágni a levenduláimat. Vagy pedig késő ősszel kell megvágni a levendulát. Ez a 2 időszak az, amit a nagykönyvben is leírnak, illetve azok az emberek, akik ezt nálam profibb módon
1: művelik. Hát ilyenek kertészek nagyon határozottan szokták utasítani a levendulaj tulajdonosokat, hogy már pedig vissza kell vágni, és nem szabad sajnálni ezt a növényt.
2: Igen, én pont ebbe a hibába estem bele. A nagykönyvben azt mondják, hogy 2/3 kell a növényt visszavágni. Lehet kicsit merészebben is vágni, viszont arra nagyon kell figyelni, hogy a vastag törzs részt hagyjuk meg, ami már a növénynek a korát mutatja. Idén próbáltam először azt, hogy addig vágtam vissza a levendulát, kicsit több, mint a 2/3 vágtam vissza, amikor már a kicsi zöld pöttyök megjelentek a törzsén, és ott visszavágtam. Azt mondom, hogy ez a merészség nekem a sikert hozta meg, hiszen nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon széles újhajtás, nagy bokrok lettek ezáltal, viszont én azt gondolom, hogy inkább aki nem szeretne kockáztatni, az maradjon a 2/3.
1: Beszélünk még a levendula visszavágásáról, és egyéb gondozási tippeket is várunk tőled. Vendégünk hercegné pap Tíme, Döröskei levendula ültetvény tulajdonos, akivel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: mindenütt világba borultak a levendulások, el is indultak a szedmagok programok, elsősorban hétvégenként zajlanak ezek itt a környékünkön is, kivéve Dörösként, mert ott majd talán jövőre indulhat el hasonló akció. A hercegi levendula udvar azonban folyamatosan szépül. Itt van velünk a tulajdonos, hercegné Papp Tímea, akivel folytatjuk a beszélgetést. Hány tő növényed van most, mekkorának mondható a birtok?
1: 50 és 100 tő között vagyunk, tehát egy nagyon-nagyon kezdetleges ültetvényről beszélünk, viszont mivel én komplexen gondolkodom, ezért nem is bánom, hogy ilyen mennyiségű ültetvényen, ekkora mennyiségű állománnyal rendelkezem. Az egész év, ahogyan megkezdődik a jó idő, már kerül neki a télen bent nevelt növénylámpa alatt. Ment nevelt magok, ugye megindulnak, és azok már az ablakba a jó idő kezdetével, a kezdeti tavaszi napsütésbe kikerülnek. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt is, ugye mindenhonnan tanul az ember, ezt egy virágkötő árulta el nekem, hogy sokkal, de sokkal jobb, ha kicsit hűvösebb az idő, viszont már kezdenek a napsugarak megjelenni, tehát ez akár egy március is lehet, mert sokkal-sokkal pozitívabb hatása lehet a napsütésnek, mint magának a növénynevelő lámpáknak. Mindennek megvan a maga funkciója, de azért a természetesség az ebben az esetben is célra vezetőbb.
0: Azért a 100 tő sem kevés, már az is gyönyörű látvány lehet, hogyha ez egyszerre virágba borul.
1: Igen, ugye most tapasztalom, ahogy a minden nap kimegyek a levendulásba, hiszen egy folyamatos karbantartást igényel, amit megtanultam, a folyamatos gazmentesítés, hiszen utána meg bosszulja magát, hogyha a virágládába a magok mellett a fűmagok is bekerülnek, és kiküszöbölhetetlen, hogyha az ember nem végzi el minden nap azt a kis gyom áltakarítást, azt a kis körbenyírást, és én azt tapasztalom, hogy a maga a növénynek a minőségén is ronthat ez. Nagyon-nagyon sok dolog az, ami befolyásolja azt, hogy milyen lesz a következő évünk.

0: hogyan érdemes ültetni és aztán gondozni a levendulát, na és mi mindenre használható ez a különleges növény, ezekről is beszélünk ebben az órában Hercegné Papp Tímeával, ő a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel a birtok bemutatását most ott folytatjuk, hogyha jól értettem, akkor te saját magokról, saját palántákból dolgozol. Kizárólag azt ültetett ki a levendula udvarra, ami tőled származik?
1: Igen, igen, erre kifejezetten büszke vagyok, és nekem ez egy alapvetően nagyon fontos elhatározásom volt, hogy a törzsállományon kívül már csak az én általam szaporított palánták fognak bekerülni, és abból duzzasztom a kis ültetvényemet. Továbbá most már azt is büszkén elmesélhetem, hogy vannak visszatérő, évről évre visszatérő vásárlók, akik kifejezetten kérik az újabb-újabb palántákat, mert vagy elment hozzájuk vendégségbe a anyuka, anyós, testvér, unokatestvér, és vagy elcsakliszta az éppen kicsi levendulákat, vagy pedig azt mondta, hogy neki kell még ilyen. Úgyhogy büszke vagyok rá, hogy most már törzsvásárlókról is beszélhetünk, akik évről évre nem hagynak cserben.
0: Mekkora az érdeklődés, és mindig van kinek továbbadni ezeket a palántákat, akkor lesz elegendő, hogy fejleszd a saját birtokodat is?
1: Igazából én úgy tervezem, hogy egy komplex szolgáltatásként, komplex rendezvény helyszínként képzelem a jövőmet. Azt tapasztalom, hogy az embereknek egyre inkább arra van szükségük, hogy a nyűsgő mindennapokból ki tudjanak törni egy kicsit a vidéki életbe. Viszont nem mindenki teheti meg, hogy szarvasmarha vagy a sertése az udvarába legeljen, vagy éppen az udvarába legyen egy olba. Viszont a gyerekeknek ez egy hatalmas élmény, úgyhogy egy olyan teszt stádiumban vagyok, és ennek a barátaim gyerekei örülnek a legjobban, hogy mennyire életképes ez az elgondolás, tehát mennyire tud életképes lenni egy olyan kis birodalom, ahol eljön a gyerkőc, megismerkedik az állatokkal, megnézi azt, hogy gyakorlatilag honnan jön a tej, honnan származik a húsi, amit az ételként, vasárnaponként az asztalra raknak, viszont nálunk azt az élményt tudja megszerezni, hogy megismerkedik ezekkel az állatokkal, akár megsimogatja őket, vagy testközelből, anya-apa kezéből láthatja őket. Tehát nekem például nem célom az, mint a legtöbb levendula ültetvénynek, hogy több ezer bokrom legyen, és csak a levendula szüret, csak a levendula vágás legyen a fő profil, hiszen az gyakorlatilag, ha az évet nézzük, az egy-két-három hónap alatt el is múlik, viszont nekem célom azért egy hosszabb időszakba gondolkodni, amikor elérhető ez a kis udvarka, vagy ez a kis birodalom. Tehát több komponensű a mi kis vállalkozásunk, az állatokkal való megismerkedés és a levendulák közti kis pihenés, kikapcsolódás, finom limonádé, vagy egy kis falusi zöldséggyümölcs kíséretében.

0: lesz a Dorostyai Hercegi Levendula udvar. Erről az ültetvényről beszélgettünk eddig Hercegné Pap Tíme a tulajdonossal, akivel megígértük, hogy hozunk néhány tippet a levendula gondozásához, illetve ültetéséhez, úgyhogy ezekkel folytatjuk most. Kinek ajánljuk a levendula telepítését, illetve hol ne akarjunk ültetvényt létesíteni?
1: A levendulának egyébként a maga sajátossága az az, hogy gyakorlatilag bárkinek lehet ajánlani. Ajánlom, én például ajánlom az anyukáknak, akik a gyermeküknek szeretnék az első kertészeti tapasztalatokat megtanítani, hiszen akár nálam például lehetőség van arra, hogy csak magot vásároljon valaki. Én emlékszem azokra az élményekre, hogy milyen nagyon-nagyon jó volt és büszkeség gyermekként, amikor kibújtak az első magok. Szerintem ez egy nagyon jó tapasztalás, illetve elsősorban azoknak ajánlott a levendula, akiknek nagyon-nagyon napos az udvara. Én mindenkinek elmondom, hogy árnyékba, fél árnyékba nem érdemes rakni a levendulát. Mindenképpen ha lehet így fogalmazni, egy mediterrán udvarba ajánlom. Most itt nem az építészeti stílusra, illetve nem a háznak a stílusára utalván, hanem legyen azért annyi a napsütés, mint például egy Balatonparton, vagy legyen egy olyan sziklakert, ahová oda tűz a nap, legalább egy fél napot. Én mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy erkélyládába életképes tud lenni, viszont abból a szempontból nem a legszerencsésebb, hogy pici marad. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy az éves szörpöt ebből szeretné kinyerni, akkor ne virágládába rakja, hanem mindenképpen szabad földbe.
0: Óriási hőhullám előtt állunk. Hogyha 35-40 fok van hosszú távon tartósan, azt is bírja a levendula, vagy akkor jobban figyelni kell rá?
1: Igazából nagyon-nagyon szerencse a levendulában, hogy egy teljesen, ha mondhatok ilyet, csúnya szóval igénytelen növényről beszélünk. A kezdeti beültetést én mindig az iszapolást szoktam javasolni. Elültetjük a növényt, előtte iszapoljuk be, és azért egy 2-3 hétig figyeljünk arra, hogy minden nap locsoljuk meg. Amikor én úgy szoktam mondani, és ez talán a legegyszerűbb meglátása, ezt bárki meglátja, amikor megvásárolja tőlem a növényt, vagy bárhonnan, tehát egy másik kertészetből, és akkor vagyunk jók, hogyha már látjuk a fejlődést, tehát akár egy centit is nő, vagy új hajtásokat hoz, akkor eldönthetjük azt, hogy átállunk a mindennapi locsolásra egy kicsit ritkábbra, hiszen akkor már nem igényli ős levendulásomat, például nem locsolom minden nap. Nyilván ebbe a nagy-nagy melegbe, vagy ebbe a nagy-nagy hőhullámba egy hetente egyszer azért adok neki, viszont a nagy és már begyökeresedett levendulákat, azokat nem kell már minden nap meglocsolni.
0: Az is fontos, ugye, hogy mikor ültetjük el, nem most akarjunk, ugye, levendulást telepíteni?
1: Nem most. Én azt szoktam mondani, hogy ezek előtt, a nagy melegek előtt, vagy egy átlagos nyári meleg előtt próbálom ezekről a júliusi, júniusi nagy melegekről lebeszélni őket. Hiszen mikor? Minden évben virágzik.
0: És mikor javaslod?
1: Ősszel, hogyha elültetjük, akkor egészen biztos, hogy már tavasszal, nyáron majd megfigyelhetjük rajta a virágok. Viszont a tavaszi ültetés sem egy elvetemült ötlet, hiszen a levendulát, hogyha visszavágjuk a virágokat, akkor még egyszer egy évben elkezdenek virágozni. Tehát a tavaszi ültetés az a másod virágzásnak megfelelő időben fog virágzani.

0: sok mindent megtudhattunk a levendula gondozásáról, ültetéséről ebben az órában, ebben pedig hercegné Papp Tímea volt a segítségünkre, ő a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel néhány gondolat erejéig még erről a létesítményről, birtokról fogunk beszélni. Emlegetted, hogy programokat, eseményeket, előadásokat, workshopokat is szívesen szerveznél a jövőben az udvaron. Melyek lesznek ezek, és mikorra várható majd az első?
1: Igen, vannak a fejemben, folyton zakatolnak az ötletek. Egy workshop most már mindenképpen mondhatom, hogy tervben van, illetve hangtálas programban is gondolkodom, egy kis kiülök, csillezek, kicsit pihengetek, kicsit lerakom azokat a terheket, amiket már ha visszajövök a városba, lehet, hogy újra fel tudom venni, viszont ott kint tudom hagyni a természetben, és ehhez egyébként nagyon-nagyon adott Döröske, tehát mint alapanyag, nagyon-nagyon sok lehetőség van benne, és nagyon-nagyon széles az a rendezvény szekció, amiben be tudjuk ezeket a helyszíneket, ezeket a kikapcsolódási programokat rakni.
0: Meddig tart még olyan a tesztüzem, mikor tervezett, hogy esetleg valóban megnyílhat az udvar?
1: Jövőre mindenképpen tervben van, és már le is van fixálva az első program, ami széles körben elérhető lesz bárki számára. Erről mindenképpen az oldalamon folyamatosan vannak visszajelzések, vannak érdeklődések, vannak ötletek egyébként. Nagyon-nagyon szerencsém van azzal, hogy rengeteg ötletet kapok, akár a barátoktól, akár az ismerősöktől. Ami most nagyon-nagyon keresett, az egy koszorúkészítő workshop. Volt már egy ilyen karácsonyi workshopom tavaly előtt, annak jó volt a visszajelzése, úgyhogy egy kicsit így a levendulás témakör kezdő akkordjaként ezt a koszorúkészítő workshopot mindenképpen tervezzük jövőre.
0: Sok sikert kívánunk ezekhez a tervekhez, jövőre pedig várunk vissza, szeretnénk első között beszámolni arról, hogy akár már szed magad akcióban is részt vehetünk Döröskén. Hercegné Papp Tímeának köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítőpontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatásra legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az őrségi kitelepítések emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a vármegyei napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a Szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki két nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombola sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Sáli Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-döntők, 4-döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvényt tartott a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába

0: A 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3, az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson, 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem, a 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
2: Ma ismét rendezvényeket ajánlunk a figyelmükbe. Egyik program, amire invitáljuk Önöket, strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden, Arába parton. A kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével, Tóth Cecília beszélgetett mindenről. A másik program, amire hangképes ajánlót szeretnénk átnyújtani Önöknek, a pénteken elkezdődött 44. őrségi vásár vasárnapig tart. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekarat koncertet. A nap egy már hagyományos túrával indul majd. Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat. Csákány Doroszlóba is invitáljuk már Önöket, majd röviden Musics József polgármesterrel egy falunapra. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Ma ismét rendezvényeket ajánlunk a figyelmükbe. Egyik program, amire invitáljuk Önöket, strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A kétnapos esemény szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Az előttünk álló hétvégén, június 27-én és 28-án ismét strandfoci bajnokság Körmenden, a Rába parton. Ezzel kapcsolatban pedig az egyik főszervezővel, Bartik Dáviddal beszélgetünk, hogy mire is számíthatnak ezen a hétvégén a kilátogatók a Rába parton. Köszöntelek nálunk. Szerintem kezdjük is azzal, hogy mit is kell tudnunk az idei strandfociról.
2: Sziasztok! Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén kétnaposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret, úgyhogy még holnap estig egy csapatnak van esetleg lehetősége nevezni. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már azt hiszem a Mátéval a 6. éve csináljuk, hogy hiszem 6., de lehet, hogy 5., teljesen mindegy. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére. A Red Black Café és Bar fog kitelepülni, ők várnak titeket friss üdítőkkel, jégkásával, és emellett a nyitnikéknek a kocsia fog jönni, akik az ételről fognak gondoskodni. Emellett a csákányi futballcsapattól megkaptuk a lelátókat, ami még plusz egy élményt fog adni, hogy szintén lelátók előtt fog zajlani a futballmérkőzések. Emellett még sztár vendégként eljön hozzánk Fepu is. Egy kicsit beszélgettünk vele a kosár utánéletről, hogy mi lesz, hogy lesz vele. Lesz napszerbajnokság, amit a vasárnapi napon fogunk rendezni. Várjuk oda is szeretettel az embereket kártyázni. A szombati napon meg darts bajnokságot fogunk rendezni, szintén ugyanúgy, mint tavaly, csak az egyik szombaton lesz, a másik pedig vasárnap.
1: Ezekre nem kell előre nevezni, a helyszínen is lehet.
2: A helyszínen is lehet, így van, úgyhogy hála Isten minden éven egyre több kártyázni vágyoljon, dartsozni vágyoljon, úgyhogy ez is elég jól emelkedik a színvonala.

0: Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden, a Rába parton. A kétnapos esemény szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével, Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Minek tudható be egyébként, hogy most említetted, hogy eddig ilyen körülbelül 16 csapat szokott nevezni, most 23 csapat. Tehát, hogy szerinted minek tudható be az, hogy rekordszámú csapat nevezett?
2: Hát megmondom őszintén, hogy a tavalyi évben már láttuk azt, hogy egyre jobb, hogy 16 csapat lett, és egyre több embert érdekelt ez a rendezvényünk, a strandfoci. Aztán lehet, hogy idei évben egy kicsit a trollfoci is megtolta, mert őket szeretik. Magyarországon talán nekik van az egyik legkövetett a Facebookon, meg a többi hálón a legkövetettebb oldaluk, és valószínű, hogy ez is dobott rajta. És azt meg ugye elfelejtettem mondani, hogy minden évben tombolákat sorsolunk ki, és idén is azt hiszem 70-75 felajánlás van, ami közt elég nagy nyeremények vannak, mint például egy körmendi kosárlabdabérlet, vagy pár éjszakás szállások. Tehát, hogy itt is próbálunk olyan tombolákat összeszedni, amiért megérje játszani az embereknek. És évről évre valahogy egyre többen látogatnak, és szerintem tavaly évben, ugye akkor egynapos volt olyan, hogy 300-400 ember volt kint, és azért az már így körmendi szinten jónak mondható. Pedig most már egyre nehezebb a sporttal a fiatalokat vonzani, tehát hogy sajnos már nem olyanok a fiatalok, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, hogy ha csak akkor tudtál nevezni, ha valaki kiesett vagy visszamondta, egyébként várólistás volt az egész. De hála Isten most egyre jobban úgy néz ki, hogy ez felkapottabb lesz és jobb lesz, és próbálunk minden éven nagyobb minőséget.
1: Meg azért valljuk be, ennek azért hangulata van, hogy ha már strandfoci, illetve lesz majd strandkosár, tehát hogy azért maga ez a feeling is, hogy lent a Rába parton, nem egy megszokott focipályán rúgják a bőrt, tehát azért úgy gondolom, hogy ez is egy kicsit grundfoci.
2: Grundfoci, így van. Tehát ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, nem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet, amire mi a Mátéval úgymond küzdünk ezért most már évek óta, ugyanígy, mint a Városi Kosárlabda bajnokságot is évek óta szervezzük, a Szilveszter kupát is. Igazából mi lokálpatrióták vagyunk, és próbáljuk a körmendi sportéletet életben tartani, amennyire lehet. Mert lássuk be, egyre kevesebbet lehet sportolni, körment szerte is, úgyhogy...
1: És tök jó, hogy vannak ilyen fiatalok, akik tesznek azért, hogy a nálatok fiatalabbnak, illetve a ti korosztályotoknak, vagy az idősebbeknek legyen lehetősége arra, hogy a hobbiukat úgymond űzhessék.
2: Hát igen, mindenképpen, mert azért itt végignézzük a csapatokat, azért itt már bőven vannak 30-40, szerintem még 50 pluszos emberek is, akik eljönnek, egy jót beszélgetnek. Ezer éve nem látott cimborákkal tudnak beszélgetni. Tényleg ott egy jó velőspiritus mellett tök jó el lehet egy ilyen kis jó hangulatot lehet teremteni, és akkor ez most annyival még megfelel, hogy legalább ez most kétnapos lesz már, és másnap is még lehet egy kicsit ellenő, úgyhogy ez így jó fog működni szerintem idén is, aztán majd jövőre megpróbálunk, lehet, hogy kicsit még egy szintet emelünk, hogy csinálunk mellé még egy pályát, tehát ezek még a jövő kérdéseim. Eddig például a büfé fönt volt abban az épületben, ezt most például lehoztuk idén, a pálya mellett lesz, sátor alatt, és ugye ott akkor az emberek ott vannak a pálya mellett, és akkor tényleg egy olyan hangulata van, hogy ott meg a lelátók, hogy az emberek nagyon közel lesznek úgymond a meccsekhez, és a játékosoknak is egy tök nagyobb élmény, hogy amikor már több százan nézik őket.

0: Strand foci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével, Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Említettem, hogy grunt foci. Azért itt is vannak szabályok. Mennyire komolyak a szabályok? Tehát olyan, mint egy rendes futballmeccsen, vagy van némi, úgymond, engedmény, könnyítés?
2: Hát nem igazán van engedés, meg könnyítés, mert annyi, hogy 3-3 játékos lehet a pályán. A Charlie Jussi lesz a bíró egész abban a két napban, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. Uh-huh. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbjutni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb. Uh-huh. És elvileg vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt. Uh-huh. És akkor utána lesz majd még tombola sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Mondjuk a bírónak is könnyebb dolga lesz, mert csak kevés embert kell nyomon követni a pályán.
2: Így van, így van, így van. Na, őnek igazából az a dolga, hogy kap egy széket, ha akar áll, de úgyis leül, és akkor onnan belátja azt a 20x méter pályát, tehát nem egy beláthatatlan történet, és akkor igazából idén egy kicsit szeretnénk mélyíteni a pályán, hogy legyen a pályának mindenhol oldalfala, és akkor ez kicsit még meggyorsítja a játékot, mert lehet a fallal kényszerítőzni. Na, ez a héten fog megvalósulni, úgyhogy hasonló lesz, mint az eddigiekben, de azért most mégis lesz egy plusz passz, hogy oda tudod rúgni a labdát, és egyből vissza tudod magad. Egy kis kényszerítőzés.
1: Említetted a tombolát, hogy és miként lehet tombola jegyet vásárolni, hogyha valaki szeretne?
2: Hát tombola jegyet úgy lehet vásárolni, hogy a Kiskos Dávid lesz a speakerünk, és ő mindig mondani fogja, oda lesz adva éppen valaki segítségünknek, és akkor ők mennek végig, vagy akár én meg a Máté, és tőlünk lehet igazából vásárolni, de mindig lesz egy emberünk, vagy kettő, vagy három, akik menni fognak, és folyamatosan árulni fogják a tombolát. Meg emellett díjazni fog, lesz büntetőrugóverseny, ami egy ilyen pár óránként egy fél órás sorozat lesz, és akkor 5-5 rúghat mindenki, és nyilván aki a legtöbbet berúgja, az majd be fog jutni egy döntőbe. Nyilván itt általában az szokott lenni, hogy 5-ből 5-öt be szoktak rúgni, és akkor a végén addig megy, ameddig vége nincsen.
1: Ahogy néztem, komoly díjazása van a Strand foci bajnokságnak. Igen. Egy kicsit beszéljünk erről is, hogy lehet, hogy ez is egy kicsit vonzó volt a csapatoknak, nem?
2: Hát igazából minden éven van anyagi nyeremények. Igazából idén olcsóbb volt a nevezés, pontosan azért tettük olcsóbbra a nevezést, hogy talán még csábítóbb azt, hogy minél többen jönnek el, de egyébként nem gondolnám, hogy most itt, aki el akar jönni focizni, az eljön többér is, de nem ez volt a cél, nekünk az volt a cél, nyilván van egy kis összeg, amit nevezni kell, aztán ezt megpróbáljuk nagyjából szétosztani a győztesek között, meg nyilván kupák, oklevelek, érmek, ugyanúgy a legjobb játékost is díjazzuk a gólkirályt, díjazzuk a büntetőrugóversenyt, tehát hogy ezekre mind próbálunk odafigyelni, hogy mindenki, aki megérdemli, ő kapjon valami díjat.
1: Mint minden rendezvénynek, feltételezem, hogy nektek is vannak támogatóitok, akik mellétek állnak a szervezésben. Minden évben ugyanazok, vagy esetleg most bővült a támogatók névsora?
2: A támogatást azt igazából nézhetjük anyagi vonzatban is, meg nézhetjük segítő vonzatban is. Igazából nagyrészt ugyanazok is, egyre többen vannak, egyre több segítséget kapunk, mivel most ugye elhozni a lelátókat Csákányból, akkor tényleg a géppel megcsinálni a pályát. Megsorolhatnám, igazából most így fejből sajnos nem tudok elmondani mindent, de mindenkinek, a városnak nagyon köszönjük a támogatást, a kulturális központnak, a kihangosítás, színpadokat, tehát ez nélkülük nehezen valósulna meg. Azért tudunk egyre színvonalasabb bajnokságot csinálni, mert egyre többen segítenek nekünk is, és azért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük. Mind a polgármester úrnak, ő is nagyon sokat segített ebben.
1: Akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor és hova várjátok az érdeklődőket, szurkolókat.
2: Június 27-én és 28-án szombat-vasárnap várjuk reggel 8 órától a futballra kiéhezetteket és a sörre kiéhezett embereket, és vasárnap 4 órakor lesz a döntő mérkőzés, úgyhogy sok szeretettel várunk családokat, gyerekeket, mindenkit, akiket jót enni akarnak, beszélgetni.
1: Köszönjük szépen, kívánok sok sikert a program lebonyolításához, nagyon jó mérkőzéseket, nagyon sok szurkolót, nézőt, és persze játékosokat egyaránt, és itt köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én meg szeretném megköszönni Máté is az én nevemben, hogy eljöhettünk, vagy eljöhettem. Köszönjük szépen.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A másik program, amire hangképes ajánlót szeretnénk átnyújtani önöknek, a pénteken elkezdődött 44. őrségi vásár vasárnapig tart. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekarat koncertet. A nap egy már hagyományos túrával indul majd. Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat. Nem sokára őrségi vásár, Őr Zoltán polgármester úrral vállalkoztunk arra, hogy egy kis ajánlót készítünk, hangoztatunk a hallgatóknak, de azzal kezdjük, hogy nem volt egyszerű ugye az idei őrségi vásárról dönteni végül is.
2: Ez így van, nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, de teljesen helytálló a felvezetés, nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot, és két legyet egy csapásra alapon mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatással, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. őrségi vásár megszervezésének.
1: És akkor lássuk is a gazdag programkínálatot.
2: Valóban gazdag, hiszen nagyon sok település bekapcsolódott a programkínálatba, kezdődnek is a szombati programok. 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, hiszen 12 km és 25 km-es távon is lehet elindulni. A szintidő a 25 km-nél 400 méter, a 12 km-nél pedig 140 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. Szalaszőről az Olcsai Kis Zoltán faluháztól indul a program, és ez már 27. alkalommal képezi részét az őrségi vásárprogram kínálatának. 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetregváros fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amikor abból a megfontolásból semmiféle forgalmi akadályt nem szeretnénk pluszba képezni, hiszen ugye az őrségi vásár útlezárásával és a 10 000 ember megjelenésével azért szokott egyébként is közlekedési nehézségeket okozni, és ezt minimálisra szeretnénk redukálni. 9 órakor kirakodó vásár Őri Szentpéter központjában, a már megindult, megújult rendezvényterületen természetesen több mint 200 vásározó árus jelentkezett be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Őri Szentpéteren és az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citara és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó ceremónia. Lejjön!

0: A 44. őrségi vásár vasárnapig tart, Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat.
1: Fél órával később kiállítás megnyitó veszi kezdetét a Szikszai Edit művelődési házban. Nagyon érdekesnek ígérkezik a téma egyúttal nosztalgikusnak, hiszen Egykor volt gyermekkor címet viseli ez a kiállítás, ami a gyermeki pillanatok az őrség múltjából kiegészítő címmel, ugye a régmúlt, a gyerekkori emlékek, játékok világába kalauzol bennünket vissza, az óriás mackók világába, a pedállal hajtható moszkvicsok világába, talán még emlékszünk néhányan erre, hogy 30-40-50 évvel ezelőtt ezek voltak a menő gyerekjátékok, és ezeket a gyerekkori emlékeket igyekszik most megragadni ez a kiállítás. A kiállítás Török Károlyné Miszai Marianna nyitja meg az Őrségi Baráti Kar közreműködésével. Aztán tavaly óta szerencsére úgy néz ki, hogy állandó programelem a játékos ismerkedés az Őrségi Nemzeti Park természet értékeivel, és az őshonos házi állatok bemutatója. Ez tavaly is óriási siker volt, itt egy parki területen, ez egy állatsimogató, állatbemutató, tavaly kis csikóval, kis bocival, és a névadásra is sor kerülhetett ugye a vendégek, egy kalapba, cédulára fölírhatták, hogy milyen nevet javasolnak a kisbocinak, és végül is a Réka név győzedelmeskedett emlékeink szerint, úgyhogy Rékának hívták. Nevezték el akkor az Őrségi Vásár látogatói, nyilván egy kisgyerek lehetett azt a bocit. A 14 órakor könyvbemutató a Szikszai Edit művelődési házban, fotózás és néprajzi muzeológia az őrség és a Rába vidéken 1958 és 1980 között. A szerző dr. Illés Péter néprajzkutató vetített képes előadásával történik ez a kötet bemutató. Aztán kulturális és szórakoztató programok kezdődnek a vásári nagyszínpadon, illetve már ezt megelőzően ezzel párhuzamosan. 11 órától szórakoztató térzene, ugye Csepreg Város Fúvoly zenekara játszik tovább, 14 órától piroduett, musicalek, Papiroska és Virág Kristóf előadásában, majd 16 órakor Galaxy Akrobatikus Rock'n'Roll Klub műsora következik. A mulatós zene kedvelői örülhetnek, hiszen 5 órakor Csocsesz lép fel a nagy színpadon, majd pedig Kaukázus élő koncert kezdődik 7 órakor szintén itt a nagy színpadon. Ezzel párhuzamosan ugye egy másik újítás, évekre visszamenő újítás, hogy két színpada van az Őrségi Vásárnak. A kis színpad a Gesszenyefa árnyékában, a Szikszai Edit művelődési ház udvarán található, ahol 15 órától Monferi Akusztik műsoron népszerű felnőtt és gyerekdalok saját szerzeményekkel tüzdelve veszi kezdetét, majd pedig 6 órától a Stand Up Budapest humoristáinak előadása következik. Major Vanda és Török Ádám lépnek fel.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: A 44. Körségi Vásár vasárnapig tart, Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat.
1: 21 órától ilyen még nem volt a program kínálatban, de valamikor ezt is el kell kezdeni, retro kertmozi, filmvetítés, méghozzá Hogyan tudnék élni nélküled című film, ugye ezt nagyon sokan szeretik, magyar filmről van szó, ugye romantikus vígjáték Demjén Ferenc zenéjével. És már is indulnak a vasárnapi programok, ugye június 28-án vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodóvásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdemű. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az Őrségi Vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az Őrségi Vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gary Betley duo lép fel, ugyancsak a mulatos zenek kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az Őrségi Vásár műsorkínálatának. Ezzel párhuzamosan a kis színpadon, a Gesztenyefa árnyékában 15 órától Fabók Mancsi bábszínházának előadása, a Halhatatlanság országa, ugye ez egy gyermekmese, 16 óra 30 perc akkor gyermekműsor a Kalimpa Színház előadásában, ő is állandó és népszerű résztvevői az Őrségi Vásár program kínálatának, sőt a több fesztivál program kínálatába is beépülnek, majd pedig Fabók Mancsi bábszínháza előadásában Azért a kis bolondságért, ami egy felnőtt mese, kerül bemutatásra, és ugye ezzel a két programmal, a kis színpadon, ezzel a bárszínházi előadással, a nagy színpadon pedig a Soul Wave koncerttel, a 7 órakor kezdődő Soul Wave koncerttel zárjuk a 44. Őrségi Vásár programjait.
0: Nagyon átgondolt, nagyon szépen egymásra épített, a lehető legszélesebb rétegeknek, generációknak szóló program sorozatot látok itt. Ehhez, ennek összeállításához, valamint a szervezéshez ismét az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények harmonikus együttműködése kell, ugye, a sikerhez?
1: Mindenféleképpen összefogás nélkül ez nem megy, és ebben az évben különösen nagy szükség van erre, tehát egy ilyen horderejű rendezvény lebonyolításához, sikeres lebonyolításához, a parkoltatáshoz, a területek előkészítéséhez, a kasszálásához, igazításához, azért, hogy ünnepi pompájában fogadhassa a kedves vendégeket, az idei jövő Őrségi Vásár is. Nagyon-nagyon sok előkészítő munka és összefogás szükségeltetik, és hát a civilek nélkül természetesen nem boldogulnánk, de nagyon sok intézmény segítséget is kapunk, azt is el kell mondanom, hiszen az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága is kisegít bennünket területek lekaszálásával, rendelkezésre bocsátásával, például ugye az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság biztosítja a VIP parkolót is ugye a meghívott vendégek számára, és hát természetesen ugye ők biztosítják, ez egyik nagyon fontos programkínálati elemet is, ezt az állat simogatót és az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeinek a bemutatását is, hiszen egy sátorral is kipakolnak ők, ahol népszerűsítik a kiadványokat is természetesen, és bemutatják ezen keresztül a térséget, de a rendőrség, a Magyar Közút KHT mind-mind tényleg a sarkukra állnak, és nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőlük, ki bójákat biztosít ehhez, ki a rendfenntartásban segítkezik, és hát a helyi civil összefogás pedig tényleg, ahogy mondtam, elengedhetetlen, és biztos vagyok benne egyébként, hogy társadalmi munkába még külön ehhez állampolgári segítségeket is fogunk kapni, azért, hogy tényleg méltó pompájában üdvözölhesse Őri Szentpéter is, és a térség egyéb települése is az ide látogatókat.
0: Az interjú zárásaként még ilyen szolgálati közleményként, mivel megint csak biztos, hogy sok látogató, sok autóval érkező várható erre a hétvégére. A parkolással kapcsolatban van-e újdonság, vagy mik az alaptudnivalók?
1: Hát az az újdonság, újdonság, hogy itt már ugye egy nagyon komoly zöggenőt elhárítottunk, nevezetesen ugye a parkoló jegyszedések ezúttal a kijelölt, ezúttal is, tavaly ezt már meghonosítottuk, és teljesen jól működött, tehát a kijelölt parkolókban történik a parkoló jegyeknek az értékesítése, ami már sok évre visszamenőleg nem változott, 2000 forintos árat kérnek itt a civil szervezetek aktivistái a parkoló területek bejáratánál, és hát biztosítják akkor a kultúrát, parkolási lehetőségeket a településen, amire egyébként óriási nagy szükség van, hiszen nagyon könnyen be tudna dugulni Őri Szentpéter ilyenkor, nem csak a 10 000 látogató miatt, hanem azért is, mert ugye az Őrség központi és közlekedési központi csomóponti települése is, és ennek egyik szakasza a körforgalomtól Szent Gotthárd irányába, Szikszai Edit művelődési házig lezárásra kerül, hiszen itt van az a híres Vásár utca, amit ugye kézműves árusokkal töltünk ilyenkor mindig föl, és hát az Őrségi Vásárnak is már akkora a területe, hogy sajnos muszáj a közlekedés kárára egy kicsit még hozzá kanyarintani, de ezt kárpótoljuk azzal, hogy a civil szervezetek képviselői útbaigazítást nyújtanak, illetve segítséget nyújtanak majd a parkolás lebonyolításában.
0: Köszönöm szépen, polgármester úr, ezt a programajánlót, tájékoztatót, akkor tényleg idén is sok sikert ehhez az ikonikus rendezvényhez, az Őrségi Vásárhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük, és örömmel látjuk vendégül, kedves látogatóinkat, kedves vendégeinket, mindenkit szeretettel várunk.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Sákány Doroszlóba is invitáljuk már önöket röviden Musics József polgármesterrel egy falunapra.
2: Musics József polgármester úrral beszélek, mégpedig abba egyeztünk meg, hogy szeretnénk közösen egy programajánlót a körmendiek és körmend térségiek számára is kínálni. Falunap lesz nem sokára, ugye?
3: Igen, így van, falunap lesz Sákány Doroszlón. Köszöntöm én is a Körmend Rádió hallgatóit. Június 27-én a szombati napon tartjuk a szokásos éves falunapunkat.
2: És már így előzetesen, hogy néztem, nagyon gazdag programot kínálnak, és minden korosztályt megszólítanak vele.
3: Pontosan ez is a célunk mindenképpen, a fő cél, hogy minden korosztályt próbáljunk megszólítani, illetve hát leginkább a gyerekes családokat szeretnénk megszólítani, hiszen a gyerekeknek kell a program folyamatosan, ugyan már a gyereknapnak vége, de a gyerekeknek egész évben gyereknapot kell tartani, hogy én úgy gondolom, és hát velük együtt a felnőttek is tudnak szórakozni egy ilyen falunapot.
2: És szívesen veszik, hogyha a falu lakóin kívül máshonnan is érkeznek vendégek?
3: Természetesen, nagyon szívesen vesszük. Hirdetjük is a környéken, hogy bárkit várunk, szívesen jöjjenek. Egyébként a falunapi rendezvényeink 27-én lesznek, gyermekprogramok lesznek legtöbbében. Azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékház, lufifújóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától Inci-Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen illetve White Tiger tánccsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből.
1: Hol Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zalalövői strandhoz vezető út. Köszönöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
2: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsi mosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben, az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
4: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citerazenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is. Természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására. 19 órától pedig Soulwave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsorkínálatának.
2: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zalaljövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházás

0: hallgatjuk madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kisebb kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon, ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
2: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúppal a rákapcsol a forróság. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a rutkább. A legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3, az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson, 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem. A 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasztitál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Jövő pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak! És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítő pontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítő pontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármesteri hivatal előtt levő ivókutam évekig nem működött, nem csak a Nikino miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az Őrségi Kitelepítések Emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki 2 nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombola sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Charlie Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbjutni, és akkor utána jönnek a 8-at döntők, 4-et döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvényt tartott a Szent Gotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánc csoport szórakoztatta a Szent Gotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúppal, a rákapcsol a forróság. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a ritkább. A legkorábbi a 20. századi csúcs az 50.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésben? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 per A. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Felép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Reklámot hallottak!
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zalalövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsimosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben, az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója az Őri Szentpéteri játszótér alatti Ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citerazenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is. Természetesen 17 órától a Gary Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zenek kedvelőinek a szórakoztatására. 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zalaljövői Borostyán tó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bútidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcéi Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon. Ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
0: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúpból a rákapcsol a forró

0: először meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem. A 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben.

0: Európai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítőpontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, hogy az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatás legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az őrségi kitelepítések emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki két nagyértékű ingatlant is a nevére iratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombol a sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Sáli Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset, egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbjutni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvény tartotta a Szent Gotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmaring Tánccsoport szórakoztatta a Szent Gotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Fölénk húzódik a hőkúppal, a rákapcsol a forróság. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: 36-37 körülire várom, de vannak modellek, amik a 38-at se zárják. Hát ugye mértünk már 40 fölött a 2007-es évben, 2013 nyarán is voltak ilyesmik. Nálunk a ritkább, a legkorábbi a 20. századi csúcs az 50-ben volt, 1950. július 5-én, 38-3. az volt a 100 éves csúcs, hát azt azért itt már az 21. század elején többször meghaladta. Szombathelyen is például a főállomáson 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, a növényzetnek sem, mert az őshonos növényzet sem bírja, a mezőgazdasági sem. A 35 is már egy nagyon magas hőmérséklet árnyékba.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körment a Muse Fun & Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyi, sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zala-Lövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsimosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben. Az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget, ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citerazenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is. Természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására. 19 órától pedig Soulwave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zala-Jölövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bútidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcéi Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon. Ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem, jó növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: 99.8.
0: 99.8. Körmend rádiója.
1: Rád hangolva.

Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Exciting.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
3: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
2: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
3: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasztitál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
2: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
3: Jövő pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
2: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
3: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
2: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
1: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vit

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítőpontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk, egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatásra legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az őrségi kitelepítések emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a Szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki két nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombola sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Sáli Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-at döntők, 4-et döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvény tartotta a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánccsoport szórakoztatta a Szentgotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy 2 fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Hey! most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun & Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyis sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zalalövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történt pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz Zrt. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsi mosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben, az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos házi állatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14:30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zalaljövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bootidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcéi Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon, ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert az éve senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésben? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este a pingvinek. Bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítőpontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatásra legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az őrségi kitelepítések emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a vármegyei napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a Szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki két nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombola sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Sáli Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-döntők, 4-döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvény tartotta a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánccsoport szórakoztatta a Szentgotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy 2 fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Ki A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun & Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalát.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készleteréig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zalalövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljuk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsi mosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben. Az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos házi állatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti Ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdemű. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zenek kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soulwave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zalaljövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bótidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon, ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem, jó növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Allez, tiens que j'aime l'art d'un homme qui a tout à fait.
1: Hazai turné naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hogy az idő elfújnatta, ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk.

jam, pump it up. Ezen a nyáron van érem. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd dead to me, egy fesztipét feltöltelek. Én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

Ha még nem szólt a gomb, még nem gyűlt le a gomb, de a hangok belül lassúgják a kétség beosont. Kicsit kékek meg zöldek, leszük igen néha. Én a sunshine szemvekben levehetném éjjel.

franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítő pontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítő pontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármesteri hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kálni kiló miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatalom felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az Őrségi Kitelepítések Emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki 2 nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombol a sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Charlie Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset, egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-döntők, 4-döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvény tartotta a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánc csoport szórakoztatta a Szentgotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert az senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel, ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Köszönöm. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Well, now you're standing on my

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zalalövői strandhoz vezető út. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történt pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz Zrt. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsimosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben. Az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodóvásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos házi állatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdemű. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Terka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citerazenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zalaljövői Borostyán tó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bootidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcéi Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon. Ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem, jó növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99 pont 8. Körben defen.
1: Fél három, kopoga hajna, a fejembe már üvött zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítő pontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítő pontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk, egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármesteri hivatal előtt levő ivókutam évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, hogy az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az őrségi kitelepítések emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki 2 nagyértékű ingatlant is a nevére iratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombola sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Sáli Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset, egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvény tartott a Szent Gotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánccsoport szórakoztatta a Szent Gotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem, jó növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

98. Ráthangolva. All right, cool.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, körmendi előadók is színesítik az idei őrségi vásárt. Új aszfaltot kapott a Zala-Lövői strandhoz vezető út. Köszönöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. A tudatos és takarékos ivóvíz felhasználására figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozzák a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Jelentősen megnőtt a fogyasztás megyénkben is a tartós hőség miatt, közölte a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató közleményében úgy fogalmaz, a tudatos vízhasználat mindannyiunk közös felelőssége. Arra kérik a felhasználókat, hogy ezekben a napokban mellőzzék a kertek és gyepek locsolását, a medencék feltöltését, valamint a kocsimosást. Folytatódik a kirakodó vásár az őrségben, az Őri Szentpéteri nagyszínpadon programok sora követi egymást még vasárnap estig. A 44. őrségi vásárt körmendi fellépők is színesítik, mondta el Őr Zoltán polgármester.
3: Vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos házi állatok bemutatója az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdemű. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget, hogy az őrségi vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gerei Petli duó lép fel, ugyancsak a mulatos zenek kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának.
1: Elkészült a felújítás, könnyebben megközelíthetővé vált a Zala-Jölövői Borostyántó. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfalt burkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta nagyon rossz állapotban volt, így a beruházást biztonsági okok is megkövetelték. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. A hónap végén is érdemes kémlelni az eget, a nyár szinte folyamatosan tartogat valamilyen csillagászati érdekességet. Június zárásaként a Bótidák meteorra érkezik, amely kiszámíthatatlanságáról ismert. A jelenség idén a Fiastyúk közelében alkot látványos kontrasztos és kékes csillagokkal. A nyáron még egy napfogyatkozás is megfigyelhető lesz a térségünkben, hívta fel a figyelmet dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcéi Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Égi élmény, amikor a tücsök ciripelést hallgatjuk, madarakat, és közben nézzük, ahogy az égen az utolsó kis felhők is elvonulnak, és a háttérben pedig lehet látni ezeket a bolygókat, csillagokat, és hogyha még tovább várunk, akkor egyszer csak megjelenik később még a tejút is. Nem kell távcső, szabad szemmel élvezzük a tájképet. Persze, hogyha van egy kis vadásztávcsőhünk, akkor ez sokat tud hozzátenni az élményhez. Várom én a hulló csillagokat, nyár közepén, nyár végén különösen élvezhető módon lehet nézni. Idén lesz napfogyatkozás, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás Magyarországon, ez egy szerdai napra esik. Különös élményt nyújt, amikor csökken a napnak a mérete, ahogy a hold szépen lassacskán eltakarja.
1: DNS Lajos díjjal ismerték el Bor Andrea, a DNS Lajos katolikus óvoda igazgató helyettesének és a Csika csoport óvoda pedagógusának több évtizedes munkáját. A méltatás szerint generációk nőttek fel a kezei alatt, akik szeretetet, biztonságot és értékrendet kaptak útravalóul. Kiemelték, hogy pályafutása példamutató elkötelezettséget tükröz a gyermeknevelés iránt.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem, jó növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai, várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Frissítőpontok várják a körmendieket a belvárosban. Emléktábla őrzi a kitelepítettek emlékét Kisrákoson. Holnapig rúgják a bőrt a Rába parton. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. A vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva állnak a járókelők számára. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk, egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellé, ott mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatásra legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Emléktáblát avattak Kisrákoson az őrségi kitelepítések emléknapja alkalmából. A református templom kertjében tartott megemlékezésen az 1950 és 53 között elhurcoltak előtt hajtottak főt. A program részeként megnyílt a Mit kellett megélni című kiállítás is, amely személyes történeteken és korabeli emlékeken keresztül mutatja be az érintett családok sorsát, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Több mint 70 millió forintos csalás miatt emelt vádat a Szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen. A vád szerint a gyanúsított érzelmi kapcsolat ígéretével tévesztett meg egy férfit, aki két nagyértékű ingatlant is a nevére íratott. A bíróság később érvénytelennek nyilvánította az ajándékozási szerződéseket, így az ingatlanok visszakerültek a sértetthez. A büntetőügyben a körmendi járás bírósághoz majd döntést. Vasárnap díjosztással zárul a strandfoci bajnokság a Rába parton. A mérkőzések a körmendi homokos pályán zajlanak, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, a díjkiosztókkal párhuzamosan tombola sorsolást is tartanak.
3: 3-3 játékos lehet a pályán, a Sáli Jussi lesz a bíró, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbütni, és akkor utána jönnek a 8-döntők, 4-döntők, stb. Is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt, és akkor utána lesz majd még tombol a sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Hagyományos nyárköszöntő rendezvény tartott a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Rába partján. A találkozón kulturális programokkal és szabadidős aktivitásokkal várták a résztvevőket. A rendezvény nyitárnyaként a Békefi Antal Népdalkör Rába menti dalokból összeállított műsorral lépett fel, majd a Napraforgó Társulat és a Rozmarin Tánc csoport szórakoztatta a Szentgotthárdi nyugdíjasokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A legmagasabb szintű veszélyjelzés lépett életbe, a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy 2 fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Könnyű örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti meg.

Hastaneye götürdüler.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Gyere ki a rétre.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szájfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megölt az abszolút rekord, egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség idehaza, sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: What we're saying is not protesting.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt fémbolon vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

ahhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy, körülök.

a vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba együtt egy szelet vár. Nesze, maradok én régész,

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában.